0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
0: Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Uno Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

Ezen a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

az ön kedvencei. Otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Pihtongyú Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Fejben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

az ön kedvencei. Otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt.

én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Spichtorgio Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

adesso sei Spo, Jesse, Akum, Alors.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozáson megállás nélkül minden héten Pittel.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

is, és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Kellemes délután kívánok mindenkinek, sziasztok! Ti még mindig a Vitagyó Rádiót hallgatjátok, hát kezdődjön el a mai élő műsor, kezdődjék el a mai délután, 16 óra múlt 4 perccel. Május 14-e csütörtök, és ez pedig a Club Zenei 2 óra, tudjátok, ez a műsor két hetente jelentkezik itt nálunk, szerint személyen prezentálásában. Az előző percekben Elvis Crespo és a Save Mente című felvételét hallhattátok, a folytatásban viszont érkeznek egy kicsit ismertebb előadók. Elsőként jön majd Robert Mice és a Children, aztán itt lesz Sterbinski és Mainea. Igaz, hogy ez nem egy magyar zenei műsor, viszont ők nem egy magyar felvételt dolgoztak fel. Tehát érkezik Sterbinski és Mainea és az Insomnia hamarosan. Aztán többek között itt lesz még velünk Ago Dancer.

és a You Are My Love című felvétele is. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, tartsatok velünk egészen, ne csak 18 óráig, de hogy mi lesz számítható 18 óra után, illetve a további időpontokban, az hamarosan kiderül. Klapszenék 2 óra itt a Bitangon. És hogy ígértem, Robert Miles.

0: need to get some sleep. I can't get no sleep.
1: Szia, kedves Szörnyella, üdv nálunk! Látom, egész a buli elején megérkeztél, én ennek nagyon örülök. Jó szórakozást kívánok neked is, és minden kedves hallgatónak, aki eddig csatlakozott hozzánk. Hiszen egészen este 10 óráig várunk benneteket élő műsorokkal. Mint az iménti percekben már említettem, bővebb információt egy icike-picikét később majd, hogy mikre is számíthatok még a mai nap. És hát itt van egy muzsika, egy örök nóta. Sajnos az előadó már az igieknek zenél. Nem úgy, mint aki a remixet megalkotta. Hiszen Sterbinski Karcsi, akit mindenki csak Sterbinskinek ismer. Tehát mondhatnám azt is, hogy Karesz és Majnea és az Insomnia. Húha! Lehet, hogy kapok egy-két érdekes e-mailt. Insomnia! Egy örök sláger. Itt a Vitangia Rádióban.
0: I can't get no sleep.

Hát hölgyek, urak, ha már az Ego Dancer így dalon belül megemlített egy zenei műfajt, amelyet én minden este, illetve minden szerdán este 8-10-ig szoktam forgatni, az pedig a Eurodance. És tudjátok, hogy a Eurodance Mania című műsorról van szó. Így hát, mivel ez a műfaj most szóba került, mondhatnám azt is, hogy sorra került, azzal se hibáznák olyan nagyon-nagyon sokat. Tehát mivel szóba került a műfaj, így következik egy Eurodance sláger, annak is egy 2025-ös átirata, jön Real Mecca és a Runaway, és 2025-ből érkezik a Nota, méghozzá Blaster remixében jön a felvétel, ezt követően pedig érkezik majd David Guetta és a Play Hard, ez a felvétel szóljon Kézi kollégának, mivel tudom, hogy kedveli David Guettát, aztán jön Stephanie B és a Blade című felvétele. És mindezeket a felvételeket megkoronázva következik majd egy duett formáció, érkezik Pitbull feat. Christina Aguilera és a Feel This Moment. Ezekkel a felvételekkel megyünk tovább, Club Zenei 2 óra, minden második csütörtökön 16-tól 18 óráig itt a Vitangio Rádióban.

Na most hát, hölgyek, urak, a folytatásban ismételten következik egy zenei összeállítás. Melynek első előadói Arashfit Helena és a Broken Angel következik. Méghozzá DJ Dark jóvoltából fog felcsendülni. Aztán többek között itt lesz velünk Abba, Topic, King Africa és Morandi. Jön majd Abba és a Mamma Mia, aztán érkezik Topic és a Sleepless című felvétele. Itt lesz velünk King Africa és a Salta című muzsika. És végül, de nem utolsó sorban érkezik majd Morandi és a Save Me című felvétele. Szia Bíborka, neked is jó szórakozást kívánok! Tarts velünk addig, ameddig teheted, és minden kedves hallgatót erre biztatok. Hiszen 18 órától majd érkezik hozzatok Mókuska, és a Minden, ami zene című műsora, aztán itt lesz még veletek Mókuska után szabadon. Este 8-tól 10-ig érkezik majd Gabe Ellen. Tehát ne feledjétek, este 10-ig várunk benneteket élő műsorokkal itt a Vitandio Rádióban.

Nos hát, hölgyek, urak, jobbnál jobb zenék mellett, csak úgy repül az idő, mi sem bizonyítja, hogy hamarosan lejár a műsor első órája. A folytatásban megyünk is tovább egy ilyen remekbe szabott zenei összeállítással. Ismételten jön Narcotic Tools és az I Like It című felvétele, ezt követően pedig a Rihanna nagy sikerű muzsikája következik majd. Jön a Ponder Replay, aztán itt lesz még velünk a legendás Michael Jackson és az ő Billie Jean című felvétele.

Nos, hát hölgyek, örök, az elmúlt percekben ő volt Cher. A folytatásban viszont megyünk tovább egy igazi fiatal legendával, akit sajnos nagyon-nagyon korán elvesztettünk. De róla mindig az jut eszembe, hogy ugyan fiatalon elment és itt hagyott bennünket, de egy biztos, hogy élete minden pillanatát több százszorosan megélte. Avicii és a Levels következik most. Egy 2025-ös átiratban, aztán majd érkezik Bumfunk MCs és a Freestyler szintén 2025-ből. Többek között itt lesz még velünk Global DJs és a Sound of San Francisco. Tartsatok odin továbbra is, hiszen 18 órától 20 óráig érkezik majd hozzátok Mókuska és az ő zenei kínálata, minden, ami zene címmel.

Ez itt még mindig a Bitangyó Rádió, és benne a két hetente jelentkező klubzenei 2 óra, 16-tól 18 óráig itt a Bitangyó Rádióban. Aztán 18 órától majd érkezik hozzátok egészen este 8-ig jön Mókuska és az ő zenei kínálata, minden, ami zene címmel.

Nos hát hölgyek, urak, a folytatásban megyünk is tovább, még hozzá a DJ Combo és a Come On Savard című felvételével. Ezt követően pedig érkezik majd Edward Maja és a Stereo Love című felvétel, aztán jön Bonnie Tyler ikonikus muzsikája majd a folytatásban. És itt lesz még velünk sereghajtóként ebben a zenei blogban Gabri Ponte muzsikája is.

Tisztelt hölgyek, urak, eljött a búcsú ide, jön a következő 2 darab felvétellel. Szeretném megköszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Velem legközelebb holnap találkozhatok, majd a Váltó Műszak című műsor keretein belül. 2-től 4-ig érkezem majd hozzátok, a folytatásban viszont érkezik hozzátok Mókuska és az ő zenei kínálata. Fogadjátok majd őt is sok szeretettel. És hogy mi is lesz az a 2 búcsú felvétel, amellyel megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Itt lesz Lady Gaga, a 2 hölgy fogja zárni a sort. Elsőként tehát Lady Gaga is az Always Remember This Way című felvétele, aztán majd Lutrisha McNeil és a Perfect Love következik. Ezekkel a felvételekkel szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet. Sziasztok!

Na, sziasztok mindenkinek, csodaszép délutánt vagy estét kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Pitnek köszönjük szépen a 2 órás adását, jó voltál, mint mindig. És mi készülődök adásba, és tavagy előttem mindig hallatlak. Na szóval, imádkozzunk, mert úgy látom, hogy ránk fér. Ismét ránk fog férni, inkább így mondom. Cseten lévők, sziasztok! Külsős hallgatók, sziasztok! Gyertek föl hozzánk, hogy hová bitank, kötőjel, joradio.com. Ide várunk föl mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Más cseten lévők, nektek is gyönyörű szép délután testét kívánok, kinek mi ez. És akkor hagyjuk érvényesülni a zenét. Imádkozzunk, pray, gyerünk ide mellén. Ígérem, ma is lesz miért.

0: No, okay, sa da. Mit halotta, milasit.
1: No, milles, mohdon lykid ma.
0: Hata mos nagy buli, las vai milas.
1: Ne, artuk mi is megyünk.
0: Ho, ta, hogy hova megyünk? Itt maradunk és kockulunk.
1: Nincs kocka. Buli van?
0: Jó, hát tényleg, a buli van. Képzeld el, azt mondják, hogy ez már hasonlít valami termonukleáris folyamathoz.
1: No nem már, akkor fölrubbanunk.
0: Nem, szerintem szétpukkadunk a röhögéstől.
1: Oké, oké, menjünk.
0: Mondtam már, ne a bombát piszkáld.
2: Hanem a rádiót kapcsolt be, jó van?
1: Hade, hol is kell az pontosan?
0: Tudod, ott a zöld gomb nyomi.
1: Nem a piros.
0: Nem, a zöld.

0: volt.
1: Jó kis párosítás, ima utána egyből koktélozunk, mit szóltok hozzá? Fog kelleni.
0: S ez igen felkavart.
1: És nem mondtam, hogy a United 2010-ből

No nézzük akkor, név szerint is, hogy kiket fogok megkínálni egy kis koktéllal. Előtte van még nekem itt egy feladatom, én egy gyorsan berakom magam, mert hogy a mikrofon mögött mókuskát hagyjátok. És már nézem is, hogy itt van a mi kicsi oroszlánunk, aki nem régen érkezett, azt írta, hogy sziasztok, szép délután mindenkinek is jó zenehallgatást kívánok, klassz műsorvezetést köszönöm szépen. Velünk van a mi Ronink, itt van a mi Wolfink is, aki egy kicsit rendet tett, hozzáteszem végre. Itt van kettő drogunk, itt van az én életpárja, teszem, aztán velünk van Bubu, és ha minden igaz, akkor Bubuné is itt van vele, megérkezett Laránk is, itt van Maskuránk is, szia puszi neked földén, itt az én Mária barátnőm Pista is van, amikor a Szörnyella, és Zsuzsi puszi nektek csajszik, aztán külsős hallgatóként, akiről tudok, hogy itt van, ő a Buli király Gyula, de hamarosan ránézek még a messengeremre is, hiszen itt is mondták, hogy fognak jönni. Aki mondta, ő az én Petrusom. Az a paras lehet, arra csúgyik kinek, ami kell, ameddig tele a bár. A mix, nem mix, az lehet. És Főnix.

0: és hogy mit is hoztam nektek érdekes dolgokat újra, amit érdemes rólam tudni. Ezt most megtudhatjátok, figyelj maskura. Mi szabolcsiak, már csak így vagyunk, ugye?
1: Miért lenne bennem gyűlölet? Érted? Tehát csak azért, mert indulatos vagyok. Igen, indulatos vagyok. Soha büdös életben nem tagadtam le, hogy indulatos vagyok. Agresszív vagyok, így van. Ha valaki bánt, úgy nyakon baszom, érted, hogy letekeredik a feje. Ez is igaz, tehát ezt se tagadtam meg sosem. Miért?
0: Szóval ez az a helyzet, hogy ez tényleg így van. Egy kis hip-hop boys topic. Kicsit máshogy, megbántottak remixben érkezik nektek.

Az a helyzet, hogy sokan vannak úgy, mint a következő kis szösszenetbe. Az úri emberke. És igen, megint egy olyan dolog fog jönni. Mondtam, hogy fog kell lenni az immun, szóval nincs mit tenni. Remélem mindenki imádkozott. Aki nem, annak van rá villám gyorsan 25 másodperce.

0: Villa School, Ado, Okocha School, tai Sifile School. Hey, magas egyek, miket hol a tenger, hupiké, ott vannak ők a
1: tör. Tehát mi a legszexibb testrész?
2: Hát személyen, én nem tudom, comb talán.
1: És miért?
2: Nem tudom, olyan nagy, puha és fogható.
3: Hát biztos a fasz, nem tudom.
4: Jaj Istenem! Bitangyó rádió. Ez Bitangyó rádió. És Bitang Rossz a mikrofon mögött.
5: Ez az az este!
4: Ez az!
5: Minden lángra kap!
4: Szia Erika, Mókuska jó műsorvezetést, köszönöm szépen! Érezzétek jól magatokat, most jön az a zene! Táncoljunk, gyertek!

0: Szörnyen Ánk azt írja a csatornán, hogy Mókuska hívja a jó pasikat. Hát nézd, nekem van. Engem más nem érdekel, akinek nincs, meg hív magának.
1: Ha vége lesz ennek az ének!
0: Nekem ez a csat nem erről szól.
1: Gyere még!
0: Gyere, gyere! De csúdulj, szól! Bizony!

Petrusom azt írja, hogy ő most végzett, akkor most már nagyon jól így van. Hát, Zsuzsi, és Szörnyella, sajnálom, hogy csalódtatok. Majd lesz valami. Nem féltelek én téged sem. Na gyerünk, kezeket fel, lábokat zsebre. 2015 PGZ-ét hozom nektek. Tűzön vizen állt.

maskuránknak kitartást kívánunk. Előbb mezt lepofosztuk, lejátszottuk privát üzenetben. Várunk vissza nagyon sok szeretettel.

Petrusi úton haza, balesetmentes közlekedést kívánok, és közben az Ataszonba írta, hogy lehet hozzánk indultak. Jó is menne, és erre beírta a Petrusunk is, hogy de jó is menne, hát, tudod, az ajtónk nyitva. I'm a Scatman! Egy kis Scatman. A gyors nyelvű pasitól.

Hát az a helyzet, hogy ezt csak rajta tokál, Petrusom. Bár írtad, hogy mi a helyzet. Azért a múltkor is jól el voltunk. Jó volt, csak nagyon hamar eltelt az idő, amit itt töltöttetek, pedig itt is aludtok. Na nem baj, lesz még alkalmas idő.

Amikor jön a jobb idő, bent a lakásban nagyon meleg van, kint meg nagyon forróság, akkor van az, hogy indulnánk mi is. Tavaly nyáron végigmentünk. Majdnem az egész országon, majdnem.

Egyetlen egy nagyon hosszú útunk az biztos, hogy lesz. Amikor is hazalátogatok az én megyémbe, az én városkámba, ami az ország másik végén van.

0: Ainda jó kizene, ugye? Remélem, hogy akinek küldtem, a kis oszlánunknak, a kis bundisunknak itt van és hallja.
1: Adásban vagyok! Baszki! A zsaruk és most ez! Öcsém, te basztám leszek!
2: A mikrofonnál most Mókuska.
0: Még egy ima szerintem ránk fér. 18 óra 30 perc körül. Itt van a 90-es évek DJ Bobója. És vele együtt jött a Prince.

Megérkezett Bobor járműen szép belépő voltja, köszöntem mindenkibe mindent, viszont kívánjuk neked is. Szia Boborján! Azt mondja, szia Mókáska!

0: and pray.
1: Szia Csajci, köszönöm, hogy itt vagy te is. És a jó adit kívánságot is. Ő hava?

Mangórájszal megyünk tovább, talán ennek érthetőbb lesz a címe. A címe az, hogy lángba borul. Volt itt nekem egy zene, amit én már azt hittem, hogy régen bent lesz, de nincs bent. Mindjárt jó beteszem nektek.

0: nézd, mit vettem.
1: Normális, Margi. Hát te egy lábnyomot vettél nekem. Hát tudod, kinek van ekkora lába? A Yetinek. Margi, a Yeti az nincsen is.

0: Hát, na jó van. Na de akkor is fenn a hegyen a hóba jártál. Akkor viszont ez egy havi lábnyom. Margi, te azt akarod mondani nekem, hogy lefeszegetted a hóról ezt a lábnyomot? Normális. Hát azt nem hiszem el. Nem lehet a lábnyomot a hóról lefeszegetni. Szétcsöpög. Akár csak a zsírharag. Margi, zsírból nem lehet harangot csinálni, mert az is szétcsöpög. Na jó, hát ha csak nem télire, mínusz 20-ba, fagyott zsírból, nagy, fagyott zsírharag. Margi, na de normális. Ha milyen hangja van annak? Ha nem dönög, az csak sluttyog. Aztán mihez kezd a yeti a hegyen a fagyott zsírharanggal? Miközben nincsen is a yeti. Hacsok, nem? Hoppá! Margi! Hú-hú! Gyere csak elő, boborjár! Óriási ötlet! Hatalmas boborjár! Fantasztikus!
1: Gyere csak elő, boborján!
0: Ne is te legyél már a világon a legtovább a kanapé mögött guggoló ember a világon, hanem legyél te a yeti! Köszönöm, Pista bácsi, a szekrény! Úgy van, fiam, pont akkora nagy a yeti, mint a szekrény! Nézd csak meg! Hát csak a lába ekkora! Na, fogjad ezt a lábnyometalont, az mennyi gyakorolni.
2: De nem az, hanem a szekrény.
0: Boborja, a yeti az nem szekrény, hanem egy nagy, szőrös majomember. Na de csak ha van, mert ha nincs, akkor aztán már teljesen mindegy, hogy mi nem a yeti, például nem villamos, de nem is szekrény. De ha van, akkor szőrös majomember. Mert ha a yeti szekrény volna, akkor azt mondanák rá, hogy szekrény. Nem pedig az, hogy yeti, és miért nem fiam? Mert a yeti nem szekrény.
2: Ez igaz.
0: Na fiam, akkor menjél gyakorolni, itt a lábnyom.
2: De úgy, hogyan úgy? Hogy így?
0: Kitartóan, boborján, hosszasan, szorgalmasan kell gyakorolni.
2: Úgy, hogy így, hogy játi.
0: Hát azért ennél jobb.
2: Úgy, hogy játi.
0: Boborján, próbáljad másképpen.
2: Hát úgy, hogy játi.
0: Boborján, egyet jegyezzél meg. A yeti nem szekrény. Nézd meg.
3: Mi ez, Margit?
4: Hoppítjó. Ha mit csináltak a ruhákkal a ruhapiszkítóban?
0: Te Margi, ennek a fejese tréfa.
1: Na de Pityu! Margit, savanyú cukor! Na, egy picikét megmozgattuk a rekeszizmokat is. Ha már itt volt Boborján, gyorsan kerestem valami Bobor Jánosat. Megtudtuk, hogy a Boborján egy szőrös ember, egy nagy ember. Úgyhogy kedves Boborján, karácsonyra borotvát kapsz. Addig megélvezd a szőrödet. Na, szóval az a helyzet, hogy megérkezett még a chatfalunkra, haván kívül, ami Tikán kis, szia, ki jó adást kívánt, érezd jól magad te is, Csajci. És már itt is van, 98-ból Soho Party, és a gyere és táncolj.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kukámszi.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Na hát újra technikai probléma, pedig adás előtt újra volt indítva, nem értem ezt. Na de újra itt vagyok, ragyogok.
1: Na nahja. Atyec.
0: Mindjárt visszakúszok a csetre is.

Szóval időközben visszaérkezett Maskuránk is, aki azt írja, hogy Mókuszi tojat fülelek, miért kellett imádkozni, ezt nem hallottam. Hát miért ne? Nálam mindig kell. Ha nem magatokért, akkor értem, ha nem értem, akkor értetek.

Azt írja a szürke kisegérszíje, egyébként nem tudtam neked köszönni, mert újraindítottam. Intim kérdésre, csak a mikrofon megolajoztad? Nem, megnyaltam most, és most már jó is. Van egy nagyon szép kis zene, amit elhoztam nektek. Egyszer, az a számnak a címe, szép, szomorú, de én szeretem. Fogadjátok szeretettel, és ő volt Nona, beköszönt.

0: egyszer látom majd, mint senki még talán. Egyszer hallok majd egy szép melódiát. Soha még talán, egyszer-egyszer.
1: Majd egyszer
0: talán. Majd egyszer talán.
2: Zenék a közelmúltból.
0: Igen, gyönyörű szép felvétel, én nagyon-nagyon sokat hallgatom, amúgy nyugodtan mondhatom, hogy egy nap többször is. Nem nagyon maradj ki a napomból, na, hát akkor jöjjön az a bizonyos tó. Umberto Tozzitól. Írt a szörnyele is, hogy nagyon szép zenen, és írt a kisegerünk is. Közben mondtam, hogy a hétvégén már majd esedékes lesz szét kapni a kis fostalicskámat, aztán megnézni, hogy mi a szitu benne, egy jó takarítás is ráfér már. Wolfi azt írja szétkapni, én is tudnám, csak utána nem biztos, hogy menni fog. Hát ennek itt menni kell.

Közben nagyon sok szeretettel köszönteném az én apukámat, és puszi neked, apukám, meg azt nézzük, hogy mit ír be a Wolfina, jól van. Kortársak, megyek, mert a vásárlás nem hozza magát ingyen haza, további jó adást. Mókuska fülem marad rajtad, holnap este 8-kor megvárom, aki szeretné, hogy kenjem a lekvárt a fülibe. Jój! Én nem kérek lekvárt. Köszönöm, hogy voltál, meg köszönöm a füledet is, hogy marad. Én nem lekvárt hozok, én hozom a sót és hozom a perzselőt, mit szólt hozzá? Barátfüle lesz ma a vacsora. Ön már itt a Digital Scream és a Hívágy, egy regi Gypsy Mixben.

Indiana Jones eller? Tycker jag styr, ja. Hogy én nagyon szeressem őket, de ritkán van a repertoárotokban. Ahogy írtam, az enyémben van. De hát persze nem minden zenéjük van. Amúgy nagyon ritka az a csapat, akinek minden zenéje tetszik, úgyhogy egy-két zene mindenkitől.

0: szememen nincsen kontaktlencse nincs a szemembe, csillogító nincs a szemembe, inni nem ittam, drogozni nem drogozok, nem cigizek. Úgyhogy ennyi, magától csillog a szemem, ha csillog.
1: Ja, de milyen szexi már, hogy felszívta Turhát. Van nekem egy kicsi unokám, őt úgy hívják, hogy Oliver Márk. Ő most 8 éves, ugye meg van a Dórikám, a 9 éves. És a kicsi Oliverem annyira szereti ezt a zenét, nagy rockerám, hát az anyukájáéknak az esküvőjén is úgy becsúszott. Térdepelve a parkett a közepén, mindenki őt nézte. Jó, hogy mondtam már egyszer, az az esküvő az nem olyan volt, mint máshol, hogy ideverek, odaverek, megjöttek a pulóverek, hanem rockzenék mentek meg ilyen azaria stílusban, amúgy meg minden még. És ezt a zenét annyira tudja énekelni ez a pici fiú, jó a nemzeti hang, és a nem kell semmi.

Link van, akit már le is ültettem. Nem kell semmi, csak egy dal és ennyi. Itt a Nemzeti Hang.

Van egy zene, amit régen nagyon-nagyon sokat adtunk, és nekem is nagyon tetszett a szövege miatt. A lejátszomban érdekes mód Nótár Méri, mert ugye ő nem szokott itt nálam szerepelni, és ennek egy junior, aki viszont régebben többet, most kevésbé, de most ők ketten. A zene, ami azt gondolom, hogy így a rádiósok és a hallgatók között, hát úgy elmond mindent. Figyeljetek, összetart a dal, míg

0: jelenti, hogy de nagyon zenei szeretem, úgyhogy lent elő fogom többször szedni ezt a dolgot. Szürke kisegér írja a Mázdinak, nem iszom, nem dohányzom, minden reggel pontosan 6-kor kelek, este pontosan 10-kor fekszem, a feleségemhez 100%-ig hű vagyok, de mindez meg fog változni, csak kerüljek ki a börtönből.
1: Sziasztok, fogadjátok szeretettel, Hamburger Kutya című számomat, hagyd szóljon.
0: Nektek, Maskura, figyelj! Marika és mindenki!
1: Beat elindítva és mindjárt ül is a dal. Hamburger kutya, kutya mutya, hamburger kutya, kutya mutya, hamburger kutya, kutya mutya, kutyus, mutyus, kutyus, mutyus, mutyus, hotdog cícuska, cica mica, hotdog cícuska, cica mica, hotdog cícuska, cica mica, cicus, a micus, cicus, micus, micus, hamburger kutya, cica mica, hotdog cícuska, kutya mutya, hamburger kutya, cica mica, kutyus, a mutyus, cicus, micus, micus, hamburger kutya, kutya mutya, hotdog cícuska, cica mica, hamburger kutya, kutya mutya, kutyus, a mutyus, kutyus, micus, micus, oh yeah!
0: Oh yeah, de nagyon jó volt, ugye? Hát most már fogok majd nektek ilyen kis szépségeket hozni, tudom, hogy az is tetszik. Nézem is a csetet. Ki mit ír, megérkezett közben János is. Szia, szia! És közben már jött, jött Wolfitól a fa. Szeretnéd? És már írja is, ez egy fa, igen, hasonló. Reggaetonba húzom Michael Jacksont, illetve az Zabbart és Bob Mellit.

Marika írja a Mázlinak, hogy ügyelj, mert lefognak is megerőszakolnak a csajok. Erre ő inkább hallgatok, csendben vagyok. Itt kérdezem én, hol kezdődik a férfi és hol ér véget? Olyan mióta vagy fent, 5 perce talán?

egy jó kis öregi után. Csak pár év talán. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, mert változni én biztos, hogy nem fogok. Még bánt a szó, én nem voltam jó, most sem vagyok. Vannak őrült napok és percek. Már csak ilyenek vannak.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: No, ez volt dr. Béres Király Viktor, és olyan orsisan adták elő a zenét.
2: Na, sziasztok!
1: Most pedig jöjjön egy szexi szenyorita, Igni, Mario és GVM, illetve SM előadásában. Figyelj!

Egy szexi szenyorita közben pedig azt írja Mázl, hogy ő mondta, hogy ő nagyon rossz, igen, mi ezt nagyon-nagyon jól tudjuk. Maskurám azt írja, hogy Imre bácsi jó adit kívánt csajoknak, puszi fiúknak, pacsi. Szia Imre bácsi, örülök neki, hogy te is itt vagy velünk. Vigyázz magadra, jó munkát nektek, és nagyon vigyázz maskuránkra. Én nagyon-nagyon szeretem. Kis földim. Marika ma megölt azzal, hogy a következő dolgot adjam le neki, illetve ne neki, hanem a pasiknak. Volt vele egy kis dolgom, meg nem is kicsi, videóból kellett a hang. Na de, ami eddig nem sikerült, ez most igen, a telefonom az megöl azzal, hogy tele van a memóriám. Töröltem egy pár dolgot, és akkor jól sejtettem, hogy ez volt a gond. Járjad a szombát. Készüljetek, fiúk! Máriától nektek!

0: De jó volt itt a vége, hallottátok? Na, hát ez szólt a pasiknak Máriától. Remélem fogadtátok szívesen, ahogy a Mária küldte. Azt írja Mókuska is Mária, ez egy fa.
1: Ez egy fa.
0: Képzeld, ez is.
1: Ez egy fa.
0: Nem is egy fa, sok fa.

0: As ich fahr.
1: As ich fahr.
0: As ich fahr. As ich fahr.
1: As ich fahr.
0: As ich fahr.
1: As ich fahr.
0: As ich fahr.
2: No, ez volt egy famos mennefázatokat, ez azt írja, hogy maga miért lett kamionos. Apám azt mondta, ha kicsi a pöcsöm, legalább a kocsim legyen nagy. Igen, valahol a kettő van, akinek kompenzálja egymást. Hát nem minden nő van így ezzel. Na gyere, Robinson!

És már be is jelentkezett hozzám a következő egy óra házigazdája. Gébel lesz majd. 20 órától 21 óráig érkezik hozzánk, és hozza a nagyon jó kis zenét.

közben apukám írt messengeren, és azt írja, hogy ő meg ezt küldi a csajoknak. Van egy spraystobon, rá van írva, hogy suna, dezodor, halszagú frissesség. Úgy köszönjük szépen! Nekem nincs ilyesmire szükségem, de átadom a csajoknak. Csajok apukám küldte.

Gyere Robinson, 19 óra 41 perc van. A folytatásban a 4-es street. És apukám, képzeld, nem jól tudtuk. Nem Forest Streetnek kell, hogy mondjuk, hanem 4-es street. Ezt elmondta a rádiónak az énekes. Valamelyik spotban benne is van, azt hiszem. Szóval 4-es street, és a 10-én No, szedjétek szét.

Ez sem rossz, hogyha van fantáziánk, 10 éve már csak húztam, nyúztam, vártam a legnagyobb csodát. Ez egy fa, ez egy fa.

És még most is megy a csetfalunk, hogy ez egy fa, ez egy fa. Ó, micsoda kincsenelten. Itt a zenei repertoáromat lapozgatom, és mit találtam? Mindjárt megmutatom nektek.

első emeletnek volt egy nagyon jó kis zenéje, illetve nem egy volt, hanem több. Rátaláltam arra. Aminek most én is nagyon örülök. Végig fogom kornyikálni. Érkezik Madame Pompadour.

0: Charte vagy az úr. Madame Pompadour.
1: Ha féltékeny vagy,
0: elszakad a húr.

vacinálok két kettő zene között. Ismét hazai előadó, rockzenéről van szó, illetve rock csapatról. De nem ezt a kemény rockot hoznám tőlük, és még most sem tudom, hogy melyiket fogom leadni, és van 42 másodperc, hogy eldöntsem. Tudjátok mit, eldöntöttem, most adom ezt, aztán majd a következő adásomban adok másikat. Már itt is van velünk az Edda, és az utolsó érintés.

0: Azt írja a Mázlink, hogy alapból rockzenét imádom, főleg az Edda műveket, én is oda vagyok amúgy a rockért is, nem mindegyikért. Azért megvan nekem a kis hogy is mondjam.
1: Csak nem mondtad,
0: szóval megvan, az a lényeg.

utolsó érintés egy gyönyörű szép lassú zene az Eddától, és kisegér az egyből mire gondolt, amit ott beírt, na ha már kisegér, akkor szóljon neked valami. Jöjjön a kisegér dal,

Na hát nagyon szívesen. Érkezik valami. Hú, ha mi érkezhet? Az éjszakai járat. Hú, vajon miről fog szól? Lá, ma megint nem tudok beszélni. Hát, na vajon miért? Igen, ezért. Érkezik az éjszakai járat. Mi van veled, mókuska?

korán már értés, hogy Mókuska, köszi a Szopi Adit. Jó pihét, majd puszi nektek, köszönjük szépen, még vagyok egy kicsit, viszont ahogy látom, hogy elköszönsz, további szép estét mindenkinek, sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt voltál, munkahelyről is, Milla puszi. Puszi Jópapának is, sziasztok. 1-2-3-4, na ilyen hamar nem egy még. 1-2-3-4, na ilyen hamar nem egy még, de bizony, hogy nem csak a maskuránk megy, hanem én is megyek, hiszen 3 percem maradt. Ez pont elég arra, hogy elköszönjek tőletek, egy kicsit danulászok, és elmondjam nektek, hogy Gébelen érkezik utánam. 20 órától 21 óráig fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem az elmúlt 2 órában. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és nem akadtatok ki a kis hülyeségeimen, amiket újra hoztam nektek. Hát nem ígérem azt, hogy nem lesz több ilyen, mert hogy lesz. Mondjuk szombaton is, mert hogy szombaton is jövök hozzátok adásba délután. Szóval a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskán tartátok. További szépet és jót nektek. Csók a családnak. Sziasztok!

0: magunkon családnak, ha kellett, majd megtalálnak. Csók a családnak, én elmentem vagánynak. Csók a családnak. Mit visz a kis hajó? Mit visz a kis hajó? Csók a családnak, elmentem vagánynak.
1: Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak.
0: Szombaton
1: csók a családnak.
0: Újra a bitangyók leszünk együtt. Sziasztok!

Kellemes csütörtök estét kívánok mindenkinek itt a Bitang Jó Rádióban, a Gébelem műsora kezdődött, ez a tökesti parti, és köszönöm szépen a Mókuskának ezt a remek hangulatú műsort. Mint mindig. És hát a Bonifác névnapja van, úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánok a Bonifácoknak. És hát boldog születésnapot a születésnaposoknak. Happy birthday! Ez pedig a Bitang Jó Rádió és Groove Dude in the Sky!

Ha velünk akarsz örülni, akkor gyere a csevegő falunkra, bitangyoradio.com, írd elé, hogy chatpont, és már is itt vagy a csevegő falon. Ha még nem vagy regisztrálva, akkor regisztráció utána már is tudod használni. Nagyszerű dalok pörögnek ebben az egy órában, hiszen a tökesti parti mindig egy egyórás zenei buli. Gébelemmel itt a Bitangyó Rádióban. Csütörtök este! És hát ott vagyunk a közösségi oldalakon, és ne feledjétek el, hogy Facebook, meg mindenhol máshol lájkoljatok, terjesztetek minket, meg minden ilyesmi. Köszönjük szépen!

És már is látom, hogy ki van itt, hiszen itt van a lista, ott vagyok én is, meg Mókuska, Roni, Bubu, János, Lara, Mária, Mázli, Pista 67,

Szörnyella és Szürke Kisegér, illetve Tika is, csak lejjebb kellett egy kicsit görgetnem. Sziasztok, kellemes estét mindenkinek! Egy a sokak által szeretett nagy sláger feldolgozása Groove Jude-tól, In the Sky a felvétel címe. Valamilyen Little Butterfly, vagy valami ilyesmi, ugye? Ez a kicsi kis pillangó. Majdnem más mondtam. Na, de pipi pillangó, egy kis funky fivert hozunk neked. TNC Sound Unlimited és Nari remixében pörög majd ez a dal. Jó szórakozást minden pillangónak itt a Bitangyó Rádióban!

Valaki üzent, hogy éjszakai pillangók? Hát nem tudom, éjszaka következik hamarosan, úgyhogy akár éjszakai pillangók is lehetnek, de hát... Van itt éjszakai pillangó? Csövegő falon? Akkor szóljon neki a Funky Fever!

És hát én is úgy voltam egyszer, amikor buliztam, hogy mire vége lett a bulinak, kimentünk az ajtón, és hát a reggeli fény volt. Morning Light, ez a következő felvétel címe is. Adrian Wee felvétele forog majd.

és hát egy legendás csapat, a Stardust felvételét dolgozta fel a Flashdancers. Ők úgy nevezték el a felvételüket, hogy Feeling Good. Ki tudja, mi volt az eredeti felvétel címe? Ha tudod, írd meg a csevegő falra.

és ha már feeling good, jól éreztük magunkat, akkor jön egy kis szabadság, Freedom, Leo Bell remixében pörög majd a Lulu Players notája. Ezt a feldolgozást pedig Flashdance készítette a Stardust felvételéből.

Egy kis kiállás addig lehetem megosztani az ismerősökkel, barátokkal, ha a Bitang Jó Rádió elérhetőségeit. Remélem már sikerült. Köszönjük szépen! És egy kis pihenő, aztán megyünk tovább hamarosan a szabadsággal.

Hát arra Bonifácról nem is jutott eszembe, hogy ugye fagyos szentek vannak. Pedig Pongrácz, Szervát, Bonifác. Hát nekem mondjuk reggel befagyott a seggem. Valami forgalmi zavar volt, aztán nem jött semmi. Mármint amit a tömegközlekedésbe kellett volna jönnie. Hát nem irigylem azt az embert, aki ilyen belmúlt gatyába volt, meg rövid gatyába reggel.

És ha már szabadság, akkor jöjjön a dupla szabadság, hiszen még egy Freedom című nóta pörög majd, de most Reg fogja előadni nekünk. Hát lássuk az ő Freedomja, hogy sikerült.

Közben Tika írt a csövegő falon, hogy erre se jött a 6-os metró, hiába vártam. Hát szerintem útba volt neki az 5-ös metró.

De nem is olyan rossz ez a felvétel. Reggae Shack Freedom. És hamarosan megmutatom az utat, hogy merre kell menned. Way You Move. Arra mozogja Silas. Nótáját pörgetem hamarosan az Egyesült Királyságból.

És hát itt vannak a csinos fiatalasszonyok és a csinos fiatal emberek a csevegő falon. Én pedig annyira ragyogok, hogy nem is lehet rám nézni. A koronámat valahol elhagytam, de meg lesz az.

way you move, akkor most mozgass a tested egy jó kis pár percen keresztül. Juan Sales és Sax the Beat nótája természetesen saxofonnal, Move Your Body a felvétel címe.

És hát Jánosnál beindult az udvarlás, ha jól látom. Itt van velünk Bíborka is, kellemes, szép estét neked!

És hát milyen kedves János, mindenkihez van egy jó szava. Hogyha jó szót akarsz, akkor gyere a Bitangyó Rádió csövegő falára, chat.bitangyoradio.com.

Közben írta valaki, hogy megtalálta a koronámat, ott van a szájában. Na és melyik fogoros csinálta?

És hogyha szükséged van egy kis szerelemre, akkor mindjárt hozza neked Steve Edwards és Havel Fox. A felvételük címe Bring the Love.

És hamarosan kővé változunk, hiszen jönnek szobrok a folytatásban. Statues, ez a következő felvétel címe, a Volume and the Bass felvétele majd

Reméljük a zene hozott is egy kis szeremet. Bring the love. Az is jó, hogyha csak magadat szereted. Csak ne vidd túlzásba. Hiszen jóból is megállt a sok. Na meg több nap, mint kodász. És közös lónak túlos a háta.

Közben egy nagyszerű verset is megosztott velünk Bíborka a májusról. Hát valami olyasmiről szól, hogy most van a párzási időszak, vagy valami ilyesmi.

Hát igen, Statues ez a felvétel címre, Volom és Bass felvétele. És hát tele vagyunk lemezlovasokkal, hiszen érkezik egy lemezlovas ismét, DJ Shorty és a Live Your Life. Vagyis, éld az életed!

Na nézzük, hogy kibírja az éjszakázást. Itt van velünk Roni, aztán Bivorta, Bubu, János, Szörnyela, Szürke Kisegér és Tika, illetve jó magam. Hey, ilyen gyengék vagytok, hogy nem bírjátok, csak mi így páran itt a csevegő falon.

És már is szól a Disco Folder című felvétel, Retired, ma teljes Omik felvétele.

0: Bitangyó Rádió.
1: És ha már egy kis diszkó fore, akkor én utolsó felvétel nálam Spettől, Set Me Free, a nóta címe.

Közben pedig egy információ a Csevegőf arról, hogy holnap osztján koncert lesz. És hol is lesz? Mindjárt megnézem. Azt írja Szörnyel, hogy Jászberényben

Hát ez volt Gébel a műsor, ebben az egy órában itt a Bitangyó Rádióban a Tökesi Partnél érezte magát, hogyha igen, akkor találkozunk a legközelebb is a hétvégén, gyertek hallgatni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, megtisztelő figyelmet és a szép estét mindenkinek.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészsel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!
3: You're not just gonna hurt you.
4: You know I'm only gonna break your heart, right?
3: You wanna bet?
4: Bring it on.
5: Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: minden frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL,

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
1: Bitakyú Rádió. A legjobb zenék.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza! Így jó lesz.
4: Ha felkészültél,
5: még több zene.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül,

És szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni. És betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.